0: kivégzni tanulva, hogy bármilyen matas szeretetén fel. No, mi a bele? A fete gyövete, Szaudi, Bakumbel szerének húzza, vagy kinek viszont.
1: Ovintis, nemak informasaw balorong ohing, husis turi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.